Gyalám szőjké. Gyalám szőjké. Nekszi csáru, gyalám szőjké. Gyalám szőjké. Necsum nem nye, higgy mi no hét.